0: mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő. Lebuktak a netes cipő eladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
2: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

aztán örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt.

élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkezz, fekszel, hogy ezt szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Pénteken lehet majd vért adni Zalaegerszegen. Hálózatöblítést végeznek több településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 23-a van kett. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Ezen a héten is várják a véradókat Zalaegerszegen. Pénteken a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat. Derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves. A testsúlya pedig több mint 50 kiló. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok. A két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, de három ember életét menthetik meg vele. Furcsább lesz a csapvíz Zala István területén. Csütörtökig többször is hálózatöblítési munkákat végez a Zalavíz. Erről írnak a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint az öblítés miatt a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a fogyasztók, vagyis egy rövid ideig klórosabb szaga és íze lehet a víznek. De nem kell megijedni, a vegyszer a rendeletben előírt határérték alatt lesz a hálózatban, így nem káros az egészségre. A klór tartalmát ráadásul folyamatosan ellenőrzik majd a szakemberek. Nem csak Zala Istvánon dolgoznak a héten. Szerdán Gősfa és Söjtör, csütörtökön Bak településen végeznek hálózatöblítést. Emiatt nyomáscsökkentést is tapasztalhatnak az érintettek. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig elindulnak a szabadságok és az utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
4: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
2: Péntektől már közvetlen éjszakai vonattal is elérhető idén nyáron az Adria. A Retro Istria Express augusztus végéig naponta közlekedik majd a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Kinyitott a Letenyei strand és termálfürdő. A létesítmény utoljára 2019-ben fogadta egész nyáron a vendégeket. Ezt követően a koronavírus járvány, majd a gazdasági helyzet miatt maradt zárva. Tavaly nyáron megpróbáltak újra kinyitni, de csak augusztusban tudott működni a strand. Így azt csak néhány hétig használhatták a fürdőzők. Most azonban újra várja a pancsolókat. Ráadásul megszépült környezetben. A hosszú leállás alatt ugyanis az épületek és a gépészeti rendszerek állapota is romlott, ezért ezeket az újranyitás előtt felújították, írja az AOL. Zalavár megyében a Letenyei strandon kívül összesen 15 természetes strand és számos élményfürdő áll a strandolók rendelkezésére, a nyári szünetben pedig valamennyi nyitva tart. Elindult a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg Szabados Edinától, a Katolikus Karitász kommunikációs ágazatvezetőjétől.
5: központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Caritas önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
2: Párakapuval és ivókutakkal enyhítik a hőséget Zalaegerszegen. A Zalavíz már üzembe helyezte a párakaput a dísztéren, amely hideg vizet porlasztva hűsíti azokat, akik átsétálnak alatta. Emellett 8 ivókút is működik a városban, például a Deák téren és az Európa téren, amelyekből szintén érdemes inni a forró napokon, írja az aol.hu. Zalaegerszegen a vasútállomáson vizet oszt a MÁV a hőségben, és a szökőkutak is adhatnak egy kis felfrissülést. Azonban ezekben nem szabad pancsolni vagy inni, mert a vízük vegyszerrel kezelt, így betegségeket okozhat. Ma éjfélig tart a másodfokú hőségriadó, amit az országos tiszti főorvos rendelt el a kánikula miatt. A forróság pedig még az egészséges emberek szervezetét is megviseli. Éppen ezért arra kérnek minket a szakemberek, hogy öltözzünk lengén, ígyunk sok folyadékot, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor a déli órákban ne legyünk a szabadban. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszka ház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. Másfél év alatt 800 család rendezte tartozását a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. Az érintett háztartások összesen mintegy 2 milliárd forintnyi tartozástól szabadultak meg. Részletek Romhányi Tamás kommunikációs vezetőtől.
6: Az érintett családok jellemzően kis településeken az ország legszegényebb régióiban élnek, felhalmozott banki tartozások, telefontörlesztések, közüzemi hátralékok, lakbérelmaradások, örökölt adósságok, perköltségek jellemzően ilyen követelések halmozódtak a nevükön. 1,2 milliárd forintnyi követeléstől megszabadultak, és a fennmaradó 800 millió forintot pedig a jövedelmük szerint megállapított részletekben jellemzően 5 év alatt fizetik ki. Nagyon fontos, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat senki helyett nem fizette ki a tartozást, ezt az emberek saját erőből rakták össze, ami közreműködésünkkel, hiszen önerőből nem tudtak elindulni ezen az úton.
2: Ismét filmzenei koncert várja a közönséget Zalaegerszeg belvárosában. A dísztéren a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar előadásában csendülnek fel a legismertebb mozifilmek dallamai. A szervezők szerint az idei műsor 90%-ban megújult, így a visszatérő vendégeket is számos meglepetés várja. A koncert előtt helyi fiatal tehetségek lépnek színpadra július 4-én, írja az Egerszegi Hírek. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be a Zalaszentgrót térségéhez tartozó 29 településen. A szolgáltató szerint az elmúlt években jelentősen nőtt a fogyasztás, miközben a kutak teljesítménye csökkent. Ráadásul a közelmúltban rendkívüli, feltehetően illegális vízkivételt is észleltek, írja az AOL. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántúl nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Örülök, hogy jöttél. A címe a The Wanted óraindító dalának Glad You Came. Hello, jó reggelt, 6 óra múlt 10 perccel. Maxim Levente vagyok, és hát valóban örülök, hogy ma is együtt indítjuk a napot. Méghozzá az év 174. napját, június 23. Sok boldogságot a Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Érkezik még ebben a fél órában George Michael és a Coldplay is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Június 23-án van, hogy egyetlen egy világnap sem esik egy adott napra, és van olyan is, hogy rengeteg. Utóbbi a helyzet a mai nappal. Szent Iváné lesz holnap Iván napja, és a június 23-áról 24-ére virradó éjszaka évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. Ma van az olimpiai világnap, az újkori olimpiai játékok és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1894. június 23-i megalapításának tiszteletére, és ma van az SOS Gyermekfalvak Nemzetközi Napja is, és még kettő, de maradjon valami későbbre is. Majd még visszatérünk erre a témára. Most viszont megyünk tovább a The Scientist-tel, a Coldplay slágerével itt a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Június 23-án kedden, amikor is folytatódik a kánikula, 30-36 fok lesz, még benne van a pakliban egy-egy frissítő zápor, zivatar, aztán a hét előre haladtával egyre kevésbé. Részletes időjárás jelentés és a mai nap legfontosabb, legfrissebb hírei mindjárt, a hírek után pedig a Black Eyed Peas jön majd. Let's get it started! Let's get it started in here!
1: Let's get it started! Let's get it started in here! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM!
2: 88.9 Best FM!
1: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Táboroztat a katolikus Karitász. Vízosztással és párakapuval küzdenek a hőség ellen. Összefogással újul meg az orvosi rendelő Zalabéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg Szabados Edinától, a katolikus Karitász kommunikációs ágazatvezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Karitásznak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Karitász önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Párakapuval és ivókutakkal enyhítik a hőséget Zalaegerszegen. A Zalavíz már üzembe helyezte a párakaput a dísztéren, amely hideg vizet porlasztva hűsíti azokat, akik átsétálnak alatta. Emellett 8 ivókút is működik a városban, például a Deák téren és az Európa téren, amelyekből szintén érdemes inni a forró napokon. Írja az aol.hu. Zalaegerszegen a vasútállomáson vizet oszt a MÁV a hőségben, és a szökőkutak is adhatnak egy kis felfrissülést. Azonban ezekben nem szabad pancsolni vagy inni, mert a vízük vegyszerrel kezelt, így betegségeket okozhat. Ma éjfélig tart a másodfokú hőségriadó, amit az országos tiszti főorvos rendelt el a kánikula miatt. A forróság pedig még az egészséges emberek szervezetét is megviseli. Éppen ezért arra kérnek minket a szakemberek, hogy öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor a déli órákban ne legyünk a szabadban. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszka ház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántúl nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a kánikula, sőt, fokozódik a hét előre haladtával. Ma 30-36 fokra, sok napsütéssel, némi gomoly felhőre készülhetünk, és még mindig lehet zápor, zivatar. A hét második felében aztán egyre kevésbé lehet erre készülni. A hétvégén akár 38 fok is lehet. Húha! Emily Sunday folytatja Next to Me, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok a hét második napján, és a nyári szünet második napján, ugye, hogy a lényeget el ne felejtsük. Jönnek a legfrissebb hírek, hét után pedig szólnak tovább a legjobb zenék, például Christina Aguilera-tól. Vagy a New Level Empire-től.

0: hívható SMS Viber számunkra, ha a dugó baleset van, jöhet a közlekedés info 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Doo-wop a doo-wop shoo, be doo be doo-wop a doo-wop shoo, be doo be.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Készüljünk fel a hosszabb autóútra. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Már várja a pancsolókat a Letenyei strand. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 23-a van kedd. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig elindulnak a szabadságok és az utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Péntektől már közvetlen éjszakai vonattal is elérhető idén nyáron az Adria. A Retro Istria Express augusztus végéig naponta közlekedik majd a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Kinyitott a Letenyei strand és termálfürdő. A létesítmény utoljára 2019-ben fogadta egész nyáron a vendégeket. Ezt követően a koronavírus járvány, majd a gazdasági helyzet miatt maradt zárva. Tavaly nyáron megpróbáltak újra kinyitni, de csak augusztusban tudott működni a strand. Így az csak néhány hétig használhatták a fürdőzők. Most azonban újra várja a pancsolókat. Ráadásul megszépült környezetben. A hosszú leállás alatt ugyanis az épületek és a gépészeti rendszerek állapota is romlott, ezért ezeket az újranyitás előtt felújították, írja az AOL. Zalavár megyében a Letenyei strandon kívül összesen 15 természetes strand és számos élményfürdő áll a strandolók rendelkezésére. A nyári szünetben pedig valamennyi nyitva tart. Híreink végén pedig pár mondatban az időjárásról. Zalaegerszeg térségében továbbra is stabil nyári időjárás körvonalazódik. A különböző meteorológiai modellek alapján a hőmérséklet tartósan az ilyenkor megszokottnál magasabban alakulhat. A levegő több alkalommal is elérheti vagy meghaladhatja a 30 fokot. Időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből helyi zápor vagy zivatar kialakulhat. Ezek a csapadékgócok azonban csak kisebb területeket érintenek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, június 23, kedd, sok boldogságot a Zoltánok, Isten éltesse a szülinaposokat. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Maroon 5-val indul az óra, Makes Me Wonder, nem sokára Maxi Priest és a Rizzle Kicks is jön. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best-tel.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Június 23-a van, egy csomó világnap esett a mai napra. Az előző órában mondtam, hogy ma van az olimpiai világnap, az SOS gyermekfalvak napja, illetve a spam ellenes világnap, valamint az özvegyek világnapja is. Le a spammel és fel a hangerővel. RZA Kicks, Down With The Trumpets a folytatás. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt! Yes!

0: Best FM, a legjobb zenékújból elröpült egy fél óra, rögtön 7:30, jönnek a legfrissebb hírek, a friss infók után pedig a Spice Girls folytatja a Spice Up Your Life kitartást a kánikulához, mert hogy nem tágít, 30-36 fok, némi gomoly felhő, egy-egy frissítő zápor, zivatar, talán hűsítő jelleggel érkezik. Részletek a hírekben, aztán zenélünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Pénteken lehet majd vért adni Zalaegerszegen. Hálózatöblítést végeznek több településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 23-a van kett. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre a tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Ezen a héten is várják a véradókat Zalaegerszegen. Pénteken a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat. Derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves. A testsúlya pedig több mint 50 kiló. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok. A két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, de három ember életét menthetik meg vele. Furcsább lesz a csapvíz Zala István területén. Csütörtökig többször is hálózatöblítési munkákat végez a Zala víz. Erről írnak a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint az öblítés miatt a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a fogyasztók, vagyis egy rövid ideig klórosabb szaga és íze lehet a víznek. De nem kell megijedni, a vegyszer a rendeletben előírt határérték alatt lesz a hálózatban, így nem káros az egészségre. A klór tartalmát ráadásul folyamatosan ellenőrzik majd a szakemberek. Nem csak Zala Istvánon dolgoznak a héten. Szerdán Gősfa és Söjtör, csütörtökön Bak településen végeznek hálózatöblítést. Emiatt nyomáscsökkentést is tapasztalhatnak az érintettek. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántúl nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 23-án kedden a Zoltánok névnapja a mai is, mert hogy március 8-a is. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Ma van az olimpiai világnap. És egy másik, ma van a spam ellenes világnap. 92 éve ezen a napon született Nepp József kossuth-díjas rajzfilmrendező, a Gusztávot, de a Mézga családot is neki köszönhetjük.
1: Néha légbolond, egy kicsikét eredt, úgy a szürke gond kerül az
0: ég. 54 éve a mai napon született Zinedine Zidane francia-algériai válogatott labdarúgó. 1981. június 23 megszületett Anthony Costa, a brit Blue ének együttes tagja. És 1984-ben a mai napon született Duffy is, Grammy-díjas Velszi énekesnő, dalszerző. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon SMS Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt, június 23-a van, kedd, nagy kalappal a szóbeli érettségihez, kedves végzősök. Ha nem végzős a gyerek, és már kitört a nyári szünet, és a család úgy dönt, hogy június 23-án kedden reggel 8 óra körül indul a Balatonra nyaralni. Figyeljen, mert az M7-esen a Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kasszálják. 4-5 kilométeres a torlódás a munkaterület mögött. Mindjárt 8 óra, tehát jönnek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig zené a 4-es Street.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: És jön Bryan Adams is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Táboroztat a katolikus Karitász. Vízosztással és párakapuval küzdenek a hőség ellen. Összefogással újul meg az orvosi rendelő Zalavéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg Szabados Edinától, a katolikus Karitász kommunikációs ágazatvezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Karitásznak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Karitász önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy tábor, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Párakapuval és ivókutakkal enyhítik a hőséget Zalaegerszegen. A Zalavíz már üzembe helyezte a párakaput a víztéren, amely hideg vizet porlasztva hűsíti azokat, akik átsétálnak alatta. Emellett 8 ivókút is működik a városban, például a Deák téren és az Európa téren, amelyekből szintén érdemes inni a forró napokon. Írja az aol.hu. Zalaegerszegen a vasútállomáson vizet oszt a MÁV a hőségben, és a szökőkutak is adhatnak egy kis felfrissülést. Azonban ezekben nem szabad pancsolni vagy inni, mert a vízük vegyszerrel kezelt, így betegségeket okozhat. Ma éjfélig tart a másodfokú hőségriadó, amit az országos tiszti főorvos rendelt el a kánikula miatt. A forróság pedig még az egészséges emberek szervezetét is megviseli. Éppen ezért arra kérnek minket a szakemberek, hogy öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor a déli órákban ne legyünk a szabadban. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszka-ház, írja a Zalavármegyei Hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántúl nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na ne szórakozzál már velem, vagyis Quit Playing Games With My Heart, Backstreet Boys, ők is jönnek majd, akár csak a Let's Go Something-gal, az órát pedig Akon kezdi Lonely című slágerével. 5 perc elmúlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, nagy kalappal az érettségizőknek, ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155, Max M. Leventa vagyok.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé a Velencei tó térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 48-as és 50-es kilométer között lassan mozgó munkagép halad a belső sávban, a torlódás meghaladta a 4 kilométert. Erős a forgalom ma reggel is az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Időszakos torlódás tapasztalható, a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között pedig egy műszaki hibás teherautóra kell figyelni, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat, robogunk tovább mi is a Let's Go-val. Jön a Something a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nincs új a nap alatt, és nincs felhő sem a nap és köztünk, szóval szikrázó napsütés, egyre kevesebb eséllyel hűsítik záporok a kánikulát, 30-36 fok ma, a hétvégén akár 38 fok is lehet. Részletek a hírekben. Mindjárt 8:30, jó reggelt, a Vemdup Project folytatja hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Készüljünk fel a hosszabb autóútra. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Már várja a pancsolókat a Letenye István. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 23-a van kedd. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig elindulnak a szabadságok és az utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Nagyon fontos, hogy megtervezzük az utazást. Az utinfor.hu oldalán például folyamatos online tájékoztatás van arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyünk, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Péntektől már közvetlen éjszakai vonattal is elérhető idén nyáron az Adria. A Retro Istria Express augusztus végéig naponta közlekedik majd a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Kinyitott a Letenyei strand és termálfürdő. A létesítmény utoljára 2019-ben fogadta egész nyáron a vendégeket. Ezt követően a koronavírus járvány, majd a gazdasági helyzet miatt maradt zárva. Tavaly nyáron megpróbáltak újra kinyitni, de csak augusztusban tudott működni a strand. Így azt csak néhány hétig használhatták a fürdőzők. Most azonban újra várja a pancsolókat. Ráadásul megszépült környezetben. A hosszú leállás alatt ugyanis az épületek és a gépészeti rendszerek állapota is romlott, ezért ezeket az újranyitás előtt felújították, írja az AOL. Zalavár megyében a Letenyei strandon kívül összesen 15 természetes strand és számos élményfürdő áll a strandolók rendelkezésére. A nyári szünetben pedig valamennyi nyitva tart. Híreink végén pedig pár mondatban az időjárásról. Zalaegerszeg térségében továbbra is stabil nyári időjárás körvonalazódik. A különböző meteorológiai modellek alapján a hőmérséklet tartósan az ilyenkor megszokottnál magasabban alakulhat. A levegő több alkalommal is elérheti, vagy meghaladhatja a 30 fokot. Időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből helyi zápor vagy zivatar kialakulhat. Ezek a csapadékgócok azonban csak kisebb területeket érintenek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

Best FM a legjobb zenék, bár a következő dal címe az, hogy rendben van. Szerintem nincs rendben az, hogy 38 fok lesz majd hétvégén. Ez már tényleg próbára teszi a fizikumunkat, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzon magára mindenki addig is és akkor is. Hűsöljünk, és az ilyenkor szokásos rutin, nagyon fontos, sok folyadék, lehetőleg alkoholmentes, állatot, gyereket ne hagyjunk leparkolt gépjárműben, figyeljünk az idősekre, a betegekre, és vigyázzunk, hogy ne égjünk le. És én csak abban bízom, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei egy picit azért elviselhetőbbé teszik a forróságot itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Belső béke.
2: Azaz, jön a Texas és az Inner Smile, és
1: félig teli van a pohár, nem pedig félig üres.
3: Szeretem az élet hajnali dalát, szeretem a fények nappali szavát.
2: Itt lesz a Nox is, és a szeretem. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber. Rögtön 9 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Pénteken lehet majd vért adni Zalaegerszegen. Hálózatöblítést végeznek több településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 23-a van kett. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
1: Ezen a héten is várják a véradókat Zalaegerszegen. Pénteken a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat. Derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves. A testsúlya pedig több mint 50 kiló. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok. A két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, de három ember életét menthetik meg vele. Furcsább lesz a csapvíz Zala István területén. Csütörtökig többször is hálózatöblítési munkákat végez a Zalavíz. Erről írnak a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint az öblítés miatt a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a fogyasztók, vagyis egy rövid ideig klórosabb szaga és íze lehet a víznek. De nem kell megijedni, a vegyszer a rendeletben előírt határérték alatt lesz a hálózatban, így nem káros az egészségre. A klórtartalmát ráadásul folyamatosan ellenőrzik majd a szakemberek. Nem csak Zala Istvánon dolgoznak a héten. Szerdán Gősfa és Söjtör, csütörtökön Bab településen végeznek hálózatöblítést. Emiatt nyomáscsökkentést is tapasztalhatnak az érintettek. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántúl nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egészen a 90-es évek legelejére ugrunk vissza, konkrétan 1990-ben jön a svéd Robin Rezz Leila Kivel Got to Get.

Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információ, három autó és kis teherautó ütközött az M1-esen, Hegyeshalom felé Szárligetnél. 3-4 kilométeres már is a torlódás. Óvatosan, jó utat, vigyázzon magára mindenki úton, útfélen, a kánikulában, és közben indítok egy újabbat a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Texas dala, az Inner Smile a Besten.

Best FM a legjobb zenék, például a híd alatt, de bármilyen hely megfelel, ahol hűvösebb van, vagy árnyék, mert hogy embert próbáló hőség közeleg, a hétvégén 37-38 fok is lehet akár, de már ma is 31-36 fok között alakul a maximum. Aztán a jövő hét közepétől enyhül a forróság. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül jön a Kors és a Brett lesz a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tombol a nyár, amely 95-ben a német C-blocktól így szólt. Ők is itt lesznek 10 után, de hozom a Roy és Ádám dalát is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van valahol, várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Táboroztat a katolikus Karitász. Vízosztással és párakapuval küzdenek a hőség ellen. Összefogással újul meg az orvosi rendelő Zalabéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg Szabados Edinától, a katolikus Karitász kommunikációs ágazatvezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Karitásznak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Karitász önkénteseink az ország többi pontján is szerveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
1: Párakapuval és ivókutakkal enyhítik a hőséget Zalaegerszegen. A Zalavíz már üzembe helyezte a párakaput a dísztéren, amely hideg vizet porlasztva hűsíti azokat, akik átsétálnak alatta. Emellett 8 ivókút is működik a városban, például a Deák téren és az Európa téren, amelyekből szintén érdemes inni a forró napokon. Írja az aol.hu. Zalaegerszegen a vasútállomáson vizet oszt a MÁV a hőségben, és a szökőkutak is adhatnak egy kis felfrissülést. Azonban ezekben nem szabad pancsolni vagy inni, mert a vízük vegyszerrel kezelt, így betegségeket okozhat. Ma éjfélig tart a másodfokú hőségriadó, amit az országos tiszti főorvos rendelt el a kánikula miatt. A forróság pedig még az egészséges emberek szervezetét is megviseli. Éppen ezért arra kérnek minket a szakemberek, hogy öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor a déli órákban ne legyünk a szabadban. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszka ház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántúl nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként attól a Gorillaztól, akik éppen világkörüli turnén vannak új albumukkal, aki a közelben el szeretné őket csípni és élőben bulizni a Gorillaz zenéjére, az holnap Zágrábban, július 9-én pedig a szlovákiai Trencsénben láthatja, hallhatja őket. A Feel Good-dal megy tovább a kedd délelőtt. Hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fenn a legjobb zenék, most kiderül, mivel töltötte az idejét a rácsok mögött. Mark Morrison, ő bizony nem csak beszél és reppel és énekel róla, valóban rossz fiú. Fegyverviselésért és egyéb bűncselekményekért ült, de várva a szabadulást, megírta a Return of the Mac-et. Ez szól most, itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek. Baleset történt korábban az M1-esen Hegyeshalom felé Szárligetnél. Most már minden sáv járható, de a közel 6 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. A 31-es főúton Jász-Jákóhalma és Jászapáti között lerobbant egy teherautó, a 89-es kilométernél a félútpályát lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 után is jönnek majd a legjobb zenék Michael és Janet Jacksontól például. Vagy Dr. Bérestől. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gödöllőn találkoznak ma a visegrádi négyek kormányfői. Hőség tombol Európa több országában. Itthon sem fogunk fázni, kitart a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter ma a Gödöllői Királyi Kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszéléseken szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyósó fejlesztéséről, az egyetemi kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, a politikai bizalom visszaépítéséről. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetők számára.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőben mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban. Már péntek estétől több járőr lesz az utcákon, egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a polisz.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nagy-Britanniában csütörtöki griasztást adtak ki, 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Spanyolországban, Belgiumban és Németország nyugati részén is ilyesmire készülhetnek. Nézzük, milyen idő lesz idehaza. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben több felé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok a kánikulai héthez. Június 23-a van kedd, Maxim Levente vagyok. Sok boldogságot a névnapos Zoltánoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben az órában biztosan halljuk az Alice DJ-t, Justin Timberlake-et, nem sokára a Bahament, az órát az Outkast és a Héja indítja.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A Bahamán kéri számon a felelőtlen kutya gazdikat. Ki az, aki kiengedi a kutyáját ilyen hőségben, vagy elviszi sétálni? Ne tegyük, inkább korán reggel, vagy késő este. Who let the dogs out a legjobb zenék között?

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Egy lerobbant teherautó miatt kell nagyon figyelni a 31-esen Jász-Jákóhalma és Jászapáti között, ahol egyébként félpályás lezárás is van. Dolgoznak ma is Szolnokon a Szent István Tisza hídon. A félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, és lassú az M1-es Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szíved a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy picit felfrissülünk a hírek után, egy automosóban jön Krisztina Aguilera és a Cápa Mese betétdala a Car Wash, na és Majoros Rita, váltás tehát a hírek alatt a stúdióban, én további kellemes délutánt, jó hűsölést kívánok, és persze jó étvágyat, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Plakátok, a közmédia átalakítása, vizsgáló bizottságok, munkában a parlament. 10 embert mentettek ki tegnap a Balatonból a vízirendőrök, ritkán, de jöhetnek záporok. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, egyebek mellett erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, ahogyan a kampányidőszakon kívüli és a gyűlölet

0: feltétel politikai reklámokat is. Elfogadták a képviselők a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Ez egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét, és létrehozza a független közmédia testületet. Egy másik elfogadott javaslat szerint kötelező lesz megjelenni a parlamenti vizsgáló bizottságok előtt. Aki ezt nem teszi, komoly pénzbüntetésre számíthat. Nagy szükség volt tegnap is a balatoni vízi rendőrökre. Három esethez riasztották őket, összesen 10 embert mentettek ki a tóból. Balatonfürednél két vízi bicikli sodródott a szárazföldtől mintegy másfél kilométerre. Innen 9 fiatalkorút kellett kimenteni. Keszthelynél egy szápos nem tudott partot érni. Mindegyikük az erős szél miatt került bajba. A mentések idején elsőfokú viharjelzés volt érvényben. Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
1: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összetűző riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
0: Tombol a kánikula Európa több országában, a héten sok helyen 40 fok körüli forróságra kell készülni. Franciaországban már halálos áldozatokat is követelt az extrém hőség. Nézzük az itthoni időjárást. A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik eső nélkül, akár 36 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágeres kedd délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ha velem tartanak, akkor bizony ilyen lesz. Hozom a legjobb zenéket, a leges, legnagyobb kedvencek, 90-es, 2000-es évek igazi muzsikái, amivel egy kicsit visszahozzuk a régi emlékeket. Krisztina Aguilerával már indítok is, jön a Carwash. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Best FM, a

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sepelyekkel, de tovább léptem.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy kicsit megpróbálom lehűteni a kedélyeket, meg úgy mindenkit. Tényleg nagy a forróság odakint, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Nekem majdnem elolvadta a papucsomnak a talpa. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy nagyon forró a beton, szóval a kis kedvenceinket semmiképpen ne délben vigyük ki, inkább a reggeli esti órákat választjuk a sétára. És egyébként, ha mi is tehetjük, akkor inkább csak akkor hagyjuk el az otthonunkat. Na de, ma is hozom természetesen a leghűsebb slágereket, úgyhogy ezzel egy picit talán így tudok segíteni. Jó étvágyat az ebédelőknek, hozom a napkérdését is hamarosan, de csak Joe Bacio funky groove-ja után. Robbie Williams pedig a She's the One-nal érkezik. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, legyen mindenki óvatos, egy kicsit bágyattabbak, kevésbé odafigyelőek tudunk lenni ebben a melegben. Ez persze a sofőrökre is érvényes, úgyhogy tartsanak top szünetet, mindenki figyeljen a folyadékpótlásra. És persze a legfrissebb infókra, erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Bicskés Biatorbágy között. Torlódás van az M1-esen szintén, csak éppen Hegyeshalom felé a Komárom csomópontnál a terelést állítják helyre. A 85-ös és a 96-os kilométerek között lassan mozgó munkagép foglalja el a belső sávot, a torlódás itt már a 7 kilométert is meghaladta. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és ifató telefonszámunk. Ide várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Black Eyed Peas és a Meet Me Halfway. Pár perc múlva pedig friss híreket hallgatunk, mert a délután egy óra lesz. Aztán érkezik majd Charlie is, és Giovanni, és az Evezzünk egy hajóban.
2: Evezzünk egy hajóban, messze a vételen nagy tengeren át.
1: Nelly pedig nyitja majd az órát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, Rizs és Liszt közé rejtve csempésztek volna ki műkincseket az országból. Kitart a kánikula, akár 35 fokban is olvadozhatunk. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta a parlament a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat. A közmédia átalakításáról szóló törvény egyebek mellett felszámolja az MTVA eddigi központi szerepét és létrehozza a független közmédia testületet. A közterületi plakátolást visszaszorítják,

0: A hagyományos óriás plakátoknál nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
1: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetést fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
0: Fokozott ellenőrzést rendelt el a Pride időszakára a budapesti rendőrfőkapitány. Az eseményt szombaton tartják a fővárosban, már péntek estétől több járőr lesz az utcákon egészen vasárnap reggel 8-ig, írta a police.hu. A cél, hogy fenntartsák a közrendet, közbiztonságot, megakadályozzák a jogsértéseket. Rizs és Liszt közé rejtve próbáltak régi érméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót, ekkor találtak egy barna borítékot benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és utitársának. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Meleg nyári időre számíthatunk sok napsütéssel. A gomoly felhők napközben többfelé meghízhatnak, és ritkán, de akár zápor, zivatar is jöhet, főleg az ország középső részén. A hőmérséklet 30-35 fokig kúszik fel. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, akár 36 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Felejthetetlen slágerek egy óra után is a Best FM-en. Egyébként, hogy pontos legyek, 4 perccel járunk egy óra után. Én Majoros Rita vagyok, szép délutánt, és hűsítő dallamokat kívánok és küldök mindenkinek, mint például az Ashwood és a Shine, de jön majd a Fugees is, és a Ready or Not, és ahogy ígértem, Nelly már indítja is az órát, jön a Ride With Me. Csodás napot mindenkinek!
3: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé. Az M0-es autó csomópontja és a Bábolna csomópont között szakaszos lassulás és időszakos torlódás tapasztalható. Ezt írták a hallgatóink. Lényegesen hosszabb menetidővel kell számolni az arra közlekedőknek. Az 58-as főúton pedig Pécs és Szallánta között egy autó munkagépnek hajtott. A 11-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van bárkinek bármilyen útinfója bárhonnan az ország útjairól, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és itt lesz az Animal Cannibals is, és ez itt az.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Búcsút mondunk a védett üzemanyagáraknak. Óvatosan kerülgessük az utakon a mezőgazdasági járműveket. A kánikula nem enyhül, eső nem sok lesz. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az országgyűlés megszavazta az erről szóló törvénymódosítást. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolta a lépést. A jogszabály alapján a kereskedelem politikáért felelős miniszter ezentúl rendeletben állapíthatja meg a benzin és a gázolaj hatósági árát, ha a piaci viszonyok azt indokolják. Visszaszorítják a közterületi plakátolást, erről is döntött a parlament. A hagyományos óriás plakátoknál a szabályozást az önkormányzatok kezébe adják, az ennél nagyobb hirdetéseket betiltják, akár csak a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat is. Figyeljünk az utakon megjelenő traktorokra, kombájnokra, vontatókra, kéri az Agrárkamara. Országszerte elkezdődött ugyanis az aratás, és az autósoknak ilyenkor sokkal több mezőgazdasági járművet kell kerülgetniük. Ezek lassan haladnak, gyakran feltorlódik mögöttük a forgalom, ráadásul sokszor elég nagyok is. Előzni csak óvatosan nagy oldaltávolsággal szabad az ilyen gépeket, és irányváltásukra is fel kell készülni. Mezőgazdasági járművek egyébként gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek.

0: Veszélyt jelenthet a szénmonoxid a nagy hőségben. Kánikula idején megnövekszik a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Érdemes nyáron is használni a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
1: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett. Akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
0: A gomoly felhők mellett szépen süthet a nap, csapadék inkább csak ritkán, talán az ország középső részén fordulhat elő. A szél időnként megélénkül, kitart a kánikula, a hőmérséklet 30-35 fokig tornázza fel magát. Késő estére 17 és 26 fok közé hűl le a levegő. Holnap is folytatódik a napos meleg idő néhány felhővel, ritkán egy-egy záporral, 30-35 fokkal. Csütörtökön már szinte zavartalan napsütés ígérkezik, eső nélkül akár 36 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2:04, gyerünk tovább, hallgassunk együtt isteni zenéket, visszahozzuk a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéit, amikor még Freddie Prinze Jr. volt a legjobb pasi, és mindenki a Bravo rovatait olvasta. Miközben a blueszenélt, jön mindjárt a One Love, vagy éppen a Sugar Babes szólt, és az Overload. Hát ezek jönnek.
2: Best FM.

Rádiózt FM a legjobb zenék. Már meg is hoztam a napkérdését. Eszünk egy picit, de ihatunk is. Szóval a napkérdése az, hogy melyik nemzet konyháját ennénk, hogyha életünk végéig csak azt választanánk. De itt azért az a nehezítés, hogy ez reggeli, ebéd, vacsorára értendő. Szóval ha azt mondjuk, hogy mondjuk nem is tudom, mexikói konyha, akkor ez alapján kell reggeli, ebéd, vacsoráznunk. Vagy ha azt mondjuk, hogy olasz konyha, akkor az alapján. Vagy ha azt mondjuk, hogy magyar, akkor mondjuk ehetjük a bundás kenyeret minden reggel. Bár bevallom őszintén, én azt reggeli, ebéd, vacsorára tudnám. Szóval melyik nemzet konyháját választanánk, hogyha innentől kezdve már életünk végéig csak azt tehetnénk, ihatnánk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. A Criss Cross dalát pedig a folytatásban hozom. Itt a Jump a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán Budapest felé Győr elkerülő szakaszán a kiépített terelést bontják. A 113-as és a 118-as kilométerek között a torlódás a 3 kilométert haladta meg most jelen pillanatban. Az 58-as főúton Pécs és Szalenta között pedig egy autó munkagépnek hajtott még korábban a 11-es kilométernél, továbbra is félpályás korlátozás van érvényben. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, küldje el. Nagyon köszönöm. Itt tett Nóra is, aki azt írja, a Szépföldi út és a Bécsi út kereszteződésében a Kolosi téren baleset történt Budapesten, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Köszönöm az infót, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Készüljünk fel a hosszabb autóútra. Zalaegerszegről is indul éjszakai vonat az Adriára. Már várja a pancsolókat a Letenyei strand. Köszöntöm!

0: Folyamatos online tájékoztatáson arra, hogy hol vannak forgalomkorlátozások, forgalommi torlódások. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást. Nem csak a legrövidebb úton menjünk, hanem érdemes egy kis kerülőt beiktatni, hogy kényelmesebben érjük el a nyaralóhelyeinket.
1: Péntektől már közvetlen éjszakai vonattal is elérhető idén nyáron az Adria. A Retro Istria Express augusztus végéig naponta közlekedik majd a horvát és szlovén tengerpart felé. A Budapestről induló járat Zalaegerszegen is megáll, majd Ljubljanán keresztül több tengerparti célállomást is érint. A MÁV tájékoztatása szerint az utasok ülő, fekvő és hálókocsik közül is választhatnak az éjszakai utazáshoz. Kinyitott a Letenyei strand és termálfürdő. A létesítmény utoljára 2019-ben fogadta egész nyáron a vendégeket. Ezt követően a koronavírus járvány, majd a gazdasági helyzet miatt maradt zárva. Tavaly nyáron megpróbáltak újra kinyitni, de csak augusztusban tudott működni a strand. Így azt csak néhány hétig használhatták a fürdőzők. Most azonban újra várja a pancsolókat. Ráadásul megszépült környezetben. A hosszú leállás alatt ugyanis az épületek és a gépészeti rendszerek állapota is romlott, ezért ezeket az újranyitás előtt felújították, írja az AOL. Zalavár megyében a Letenyei strandon kívül összesen 15 természetes strand és számos élményfürdő áll a strandolók rendelkezésére, a nyári szünetben pedig valamennyi nyitva tart. Híreink végén pedig pár mondatban az időjárásról. Zalaegerszeg térségében továbbra is stabil nyári időjárás körvonalazódik. A különböző meteorológiai modellek alapján a hőmérséklet tartósan az ilyenkor megszokottnál magasabban alakulhat. A levegő több alkalommal is elérheti vagy meghaladhatja a 30 fokot. Időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből helyi zápor vagy zivatar kialakulhat. Ezek a csapadékgócok azonban csak kisebb területeket érintenek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
3: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Been a long time, long time. Wishing to left you, without a dope.

Best FM a legjobb zenék. Kevés dolog teremti meg olyan gyorsan a nyári hangulatot, mint egy virágokkal díszített asztal. A probléma csak az, hogy a legtöbb dekoráció néhány nap alatt veszít a szépségéből, és hamar cserére szorul. Nem véletlen, hogy egyre többen keresnek olyan megoldást, ami nem csak mutatós, hanem heteken, sőt hónapokon át képes életet vinni a teraszra, az erkélyekre, vagy az étkező asztalra. Egy új kedvenc trend pontosan ezt ígéri, ráadásul jóval természetesebb hatást kelt, mint a hagyományos virágcsokrok. A nyári dekorációk világában az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapnak az úgynevezett mini asztalkertek. Ezek az apró virágzó összeültetések valahol félúton helyezkednek el a klasszikus virágcsokor és a balkonláda között, elég kicsik ahhoz, hogy az asztal közepére kerüljenek, mégis sokkal tovább díszítenek, mint egy vázába tett virág. A szakértők szerint éppen ez a hosszú életű szépség az egyik legnagyobb vonzerejük. Ahogy újabb és újabb virágok nyílnak rajtuk, a kompozíció szinte folyamatosan változik, mégis megőrzi az összhatását. Én pedig akár dekorálás mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt,

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át. A munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson a főváros felé a 141-es és a 139-es kilométer között a Szekszárd-Palánk Bogyiszló csomópont után lezárták a belső és a külső sávot, a forgalmat a leálló sávra terelik, Budapest felé pedig a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, ott a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot. Balesetmentes közlekedés mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Pénteken lehet majd vért adni Zalaegerszegen. Hálózatöblítést végeznek több településen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 23-a van kett. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjszakájához számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla. A legény minél nagyobb híre lesz, hogyan ugorja át a tüzet. Az idősebb férfiak szintén oda mennek a tűzhöz, és pálinkát locsantanak erre tűzre, hogy az év folyamán sok pálinkájuk legyen. Az asszonyok különböző gyógynövényeket szednek, ugye a Szent Iván éjszakán begyűjtött gyógynövény egészséget biztosít és termékenységet.
2: Ezen a héten is várják a véradókat Zalaegerszegen. Pénteken a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat. Derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Vért továbbra is az adhat, aki elmúlt 18, de még nincs 65 éves. A testsúlya pedig több mint 50 kiló. A férfiak egy évben 5-ször, a nők 4-szer lehetnek donorok. A két véradás között pedig legalább 56 napnak kell eltelnie. Ha elmennek segíteni, egyenek és igyanak sokat, és vigyék magukkal a tajkártyájukat és a személyigazolványukat. A véradás nagyjából fél órát vesz igénybe, de három ember életét menthetik meg vele. Furcsább lesz a csapvíz Zala István területén. Csütörtökig többször is hálózatöblítési munkákat végez a Zala víz. Erről írnak a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint az öblítés miatt a megszokottnál magasabb fertőtlenítőszer tartalmat érzékelhetnek a fogyasztók, vagyis egy rövid ideig klórosabb szaga és íze lehet a víznek. De nem kell megijedni, a vegyszer a rendeletben előírt határérték alatt lesz a hálózatban, így nem káros az egészségre. A klór tartalmát ráadásul folyamatosan ellenőrzik majd a szakemberek. Nem csak Zala Istvánon dolgoznak a héten. Szerdán Gősfa és Söjtör, csütörtökön Bab településen végeznek hálózatöblítést. Emiatt nyomáscsökkentést is tapasztalhatnak az érintettek. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántúl nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
1: 88.9 Best!

Best FM, a legjobb zenék. Ilyenkor nyáron a természet valósággal újjá születik, ugye a fák lombai dús zöldbe borulnak, a színpompás virágok bódító illatfelhőbe burkolják a kertet, a langyos esték pedig szinte hívogatnak minket a szabadba. Nincs is jobb dolog, mint egy fárasztó nap után kiülni a teraszra egy hűsítő itallal, élvezni a lemenő napsugarait és a madarak csicsergését. Ezt a tökéletes kerti idillt és a jól megérdemelt pihenést azonban pillanatok alatt képesek tönkretenni a semmiből előtűnő, rendkívül bosszantó rovarok és bogarak, a zümmögő, vérünkre szomjazó szúnyogok, a pimasz legyek és a veteményest, valamint a dísznövényeket dézsmáló komoly mezőgazdasági károkat okozó kártevők valóságos rémálommá változtathatják a nyári hónapokat. Sokan ilyenkor azonnal a legközelebbi gazdaboltba rohannak, hogy erős szintetikus rovarirtószerekkel, fákra akasztható ragacsos csapdákkal vagy elektromos kütyükkel fegyverkezzenek fel a betolakodók ellen. Ezek a drága vegyszerek azonban nem csak az egészségünkre és a háziállatainkra nézhetnek veszélyt, hanem válogatás nélkül elpusztítják a hasznos beporzókat, így a méheket és a pillangókat is, felborítva ezzel a kert törékeny biológiai egyensúlyát. Szerencsére a természetnek erre a problémára is van egy zseniális, évezredek óta működő válasza. Léteznek olyan csodálatos aromás növények, amelyek illóolajai és természetes párlatai ezerszer jobban működnek a leghangosabb légcsapónál és a legagresszívabb kemikáliánál is. Na de lássuk, hogy melyek ezek. Illatos macskamenta, 10-szer erősebb, mint a bolti szerek, bár a köztudatban a levendula él első számú rovarriasztóként, az illatos macskamenta valójában egy igazi nehéz tüzér a szúnyogok elleni harcban. Tudományos kísérletek igazolják egyébként, hogy a benne található nepetalaktor nevű illóolaj 10-szer hatékonyabban riasztja el a vérszívókat, mint a legtöbb bolti rovarirtó spray anyaga. Úgyhogy illatos macskamenta, ezt kell beszerezni. Aztán ott van az orvosi citromfű, a citromos illatfelhő, amit gyűlölnek a rovarok. Az orvosi citromfű egy igazi kötelező darab minden olyan udvarba, ahol a tulajdonosok szeretnek este a szabadban tartózkodni. Ez a buja zöldelő gyógynövény hatalmas mennyiségű citronellát tartalmaz, amelynek jellegzetes friss citromos illatát a szúnyogok és a repülő rovarok egyszerűen ki nem állhatják. Aztán bársonyvirág vagy büdöske, a veteményes és a virágágyások fegyvere, ha nem csak a saját bőrünket, hanem a féltett növényeinket is meg akarjuk védeni a kártevőktől, a bársonyvirág, vagy ahogy a népnyelv nevezi, a büdöske a tökéletes választás. Ennek az egynyári virágnak a gyökerei és levelei egyaránt olyan jellegzetes, átható vegyületeket termelnek, amelyek a föld felett előzik a legyeket, a levéltetveket és a szúnyogokat, a talajban pedig elpusztítják a gyökereket, rágók, fonalférgeket, úgyhogy érdemes ezeket beszerezni, kipróbálni, én pedig addig is játszom a

0: Rest FM, a legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon, a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, ott a 99-es kilométernél a félútfáját lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, úgyhogy a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülni. A 2-es főúton pedig Szendehely és Récsák között az útmenti patkát kaszálják, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen.

0: Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Táboroztat a katolikus Karitász. Vízosztással és párakapuval küzdenek a hőség ellen. Összefogással újul meg az orvosi rendelő Zalavéren. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Elindult a katolikus Karitász nyári táboroztatási programja. A szervezet az ország több pontján több ezer gyermeket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották. Tudtuk meg Szabados Edinától, a katolikus Karitász kommunikációs ágazatvezetőjétől.
3: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Karitásznak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni. Munkatársaink és Karitász önkénteseink az ország többi pontján is terveznek bentlakásos és napközis táborokat is. 4000 gyermek, aki nem engedhetné meg, hogy eljusson egy táborba, de mégis élményeket tud szerezni, biztonságos helyen van, amíg a szülők dolgoznak.
2: Párakapuval és ivókutakkal enyhítik a hőséget Zalaegerszegen. A Zalavíz már üzembe helyezte a párakaput a dísztéren, amely hideg vizet porlasztva hűsíti azokat, akik átsétálnak alatta. Emellett 8 ivókút is működik a városban, például a Deák téren és az Európa téren, amelyekből szintén érdemes inni a forró napokon. Írja az aol.hu. Zalaegerszegen a vasútállomáson vizet oszt a MÁV a hőségben, és a szökőkutak is adhatnak egy kis felfrissülést. Azonban ezekben nem szabad pancsolni vagy inni, mert a vízük vegyszerrel kezelt, így betegségeket okozhat. Ma éjfélig tart a másodfokú hőségriadó, amit az országos tiszti főorvos rendelt el a kánikula miatt. A forróság pedig még az egészséges emberek szervezetét is megviseli. Éppen ezért arra kérnek minket a szakemberek, hogy öltözzünk lengén, igyunk sok folyadékot, ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, és ha lehet, akkor a déli órákban ne legyünk a szabadban. Teljes felújításon esik át a zalabéri Huszka ház, írja a Zalavár megyei hírportál. Az egykori épületben a jövőben ismét házi orvosi és fogászati rendelő, valamint védőnői szolgálat működik majd. A beruházás több pályázati forrásból és önkormányzati önerőből valósul meg, emellett a helyiek is részt vesznek a munkában. A fejlesztésre eddig mintegy 70 millió forintot fordítottak. Folytatódik a nyárias időjárás Zalaegerszeg térségében. A nappali hőmérséklet általában 29 és 33 fok között alakulhat. Így a délutáni órákban már többfelé kánikulai közeli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a gomoly felhők inkább csak időszakosan jelenhetnek meg az égen. A Dunántól nyugati részén időnként élénkebb szél is előfordulhat, de tartósan szeles időre egyelőre nem kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen, és ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel, és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Dőljünk hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
0: 88.9 Best

Budapest FM a legjobb zenék, a szlovén tengerpart sokak bakancs listáján még mindig nem szerepel előkelő helyen, pedig néhány nap alatt képes teljesen átírni azt, amit a tökéletes európai kikapcsolódásról gondolunk. Pálmafákkal szegélyezett sétányok, luxus wellness, mediterrán hangulat, mesebeli kisvárosok és olyan gasztronómiai élmények várnak itt, amelyek miatt már a hazafelé vezető úton a visszatérést tervezzük. Szóval itt is remekül ki lehet kapcsolódni, van valami különleges Portorozban. Talán a tengeri levegő, talán a pálmafák látványa, vagy a nyugodt elegáns atmoszféra, amely az egész várost körül lengi. A szlovén Adria legismertebb üdülővárosa mindössze néhány órás autóútra található Magyarországról, mégis olyan érzés nyújt, mintha egy távolabbi mediterrán desztinációba érkeztünk volna. Rúzsa kikötőnt jelent egyébként Portoroz, és valóban van valami romantikus ebben a helyben. A hosszú tengerparti sétányon egymást érik a kávézók, éttermek, szállodák és wellness központok, miközben mindenütt a tenger közelsége érezhető. A város egyszerre modern és elegáns, ugyanakkor megőrizte azt a nyugodt, emberléptékű hangulatát, amely miatt az ember szívesen töltene itt akár heteket is. Érdemes körbenézni akár itt is, én pedig utazás mellé is adom a legjobb zenéket a Best FM-en.

0: Veszteszem a legjobb zenék, közlekedés infókkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek. Mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. A 10-es főúton Süttőn a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton Szentendrénél pedig a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkületre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Vigyázz magadra az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban. Én búcsúzom is, köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao. Mit tehet a sejt?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása, szökésben az alai áll Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
2: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki az alai áll Jézusként.

0: Következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Hoppá, vigyázzunk! Új közös Snoop Dogg és Chaka Khan-dal. Ezzel indul a mai Night Shift. Kedv van, úgyhogy funkizunk. 6-7-én White Boy 7-től hangya a lemezjátszók mögött.

Csütörtökön dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap chill, lounge és deep house, keddenként pedig funky. 120 percen keresztül ez a menü itt a Night Shift-ben, a Besten, minden este 6 és 8 között.

0: legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. Whiteboard.
1: És komolyan mondom, nekünk vannak a legrendesebb hallgatóink, de tényleg szerintem még a mondatot sem fejeztem be, és onnantól fogva már özönlöttek is az üzenetek a tegnapi szülinaposnak, DJ Millernek, aki egyébként ugye csütörtököként szokott dance-t mixelni itt a Best-en a Night Shift-ben. Szóval nagyon-nagyon szépen köszönjük az összeset, továbbítottuk Miller Iminek, de persze másra is lehet azért ezeket az elérhetőségeinket használni, évközben is, születésnaptól függetlenül. 0-20-55-55-155 az SMS és a Viber számunk, és Best FM Night Shift, így pedig megtaláltok minket Facebookon is, és Instagramon is.

0: The White Boy.
1: Én már csak annyi időt töltök el a lemezjátszóknál, hogy még felrakom ezt a Crystal Waters dalt, aztán átengedem a terepet Hangyának, persze maradok én is egészen éjfélig. Szóval a következő 60 percben Hangya fog mixelni funkit, ahogy ezt már teszi lassan 5 éve minden kedden. Pár perc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékedik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
1: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napvitorlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képes kiszolgálni.
0: Körözést adtak ki a zalai Á Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: DJ Hangya, akinek a középső neve Wikipedia. És Discogs.
5: Nem csak Wiki.
4: Igen. Nem tudom, régen találkoztunk már, meséljük, mit történt. Na, hogy... ugye Joy Sims Coming to My Life 80-as évek vége fele?
5: Jó? 87.
4: 87. Hogy ott még a 90-es években ezt még úgy elő-előszedegették, feldolgozták, csináltak belőle egy-két remake-et, és aztán hogy az elmúlt 20 évben ehhez a dalhoz nem nagyon nyúltak hozzá, pedig szerintem egy tök jó téma, egy tök karakteres dal, hogy...
5: Hát remélem hallgatják a kedves producerek.
4: Effi hallgatod? De nem, akkor... csak bocsánat, hogy jól emlékszem, igen, hogy nagyon volt ebből már ilyen frissebb verzió.
5: Igen, méltatlanul elfeledett, pedig biztos, hogy jókat lehet belőle csinálni, de legalább itt van, és akkor lejátsszuk eredetiben.
4: Mondjuk az F-n kívül még te vagy a másik, aki szokott csinálni ilyen saját verziókat.
5: Igen, de most három gyermekes apukaként egy kicsit ezt így félre kell tenni. Örülök, ha
4: igen. Jó, na ennek viszont mi is örülünk, úgyhogy Funky még egy órán keresztül Hangyával mostantól itt a Best a Night Shift második órájában.
3: A legjobb zenék mi?

0: Rádiózóknál. DJ Hangya.
1: Na tök jó, hogy rögtön az óra elején ezt a három gyermekes apuka kártyát ezt már így kidobtad az asztalra, és akkor most már ezzel nem nagyon tudsz mentegetőzni. Hát a Mixcloudra, a igen. Mixeket, a feltöltésre.
2: Ez is fel fog kerülni.
1: És mennyi van fönt már most?
2: Fú, nem tudom.
1: Számolatlanul rakod, csak töltöd, igen, csak töltöd.
2: Igen. Kaptam visszajelzést is, hogy egyszerűen nem győzik. Aha. Elvesznek a sok hanganyagba. Úgyhogy ezért hallgassanak minket, és akkor itt exkluzív meghallgatott.
1: De mondjuk én örülök, hogy egy ilyen jól megépített, egy ilyen masszív irodaházban vagyunk, mert hogy nem szakad rád, azért az valami elképesztő.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: És akkor ha már Lil Kim, na akkor egy érdekes dilemma, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Adott egy relatív sikeres amerikai lánycsapat. Pussycat Dolls nevezzük nevén. Ugye, akik... A lánycsapatokhoz hasonló karriert futottak be, úgyhogy mindegyik lánycsapatból azért volt egy-egy valaki, aki utána mindig így nagyon kiemelkedett.
2: Nikol Scherzinger.
1: Aztán hosszú éveken keresztül itt ment, ugye, hogy akkor újra egyesülés, újból összeállnak, stb. Most ott tart a dolog, hogy újból összeálltak hárman, amiben benne van a Nikol Scherzinger, nem tudom, melyik kettő nincs benne, de most van a Pussycat Dolls három taggal, including Nikol. Olyan kevés jegyet adtak el az amerikai turnéra, hogy az egész észak-amerikai turnét lefújták. Várjál, viszont Európába megjönnek. Na most én csak így tényleg így hangosan gondolkodom, meg hogy szerinted. Tehát, hogyha egy ilyen tőzsgyökeres amerikai
2: szerintem
1: lánycsapat...
2: Szerintem nagyobb a varázsa. Na, nagyobb a varázsa itt Európában.
1: Igen, na, mert én pont ezt nem tudtam eldönteni. Tehát, hogyha ez Amerikában nem működik, ahol szerintem azért ők sokkal jobban ott voltak, hogy akkor vajon Európában egy ilyen csonkot, most ezt biztos hogy egy csonkot Pussycat Dolls, elmennek az emberek?
2: Szerintem elmennek, mert itthon nagyobb varázsa van ott, tehát saját hazájukon belül ott nincs akkora van. Ja, összeállt megint, igen, és nem is a teljes létszámmal, és különben is Nikol Scherzinger már mindenféle X-faktor, meg mit tudom én, miben szerepelt a brit X-faktorban.
1: Igen.
2: Meg, úgy voltak vele, hogy hát nem, már nincs akkora. Viszont itt Európában megvan az exotikuma, én úgy gondolom.
1: Jó, simán lehet, nem tudom, én sem tudom eldönteni, viszont, ami egy érdekes húzás, és ilyen szempontból ez is ilyen bátor húzás, hogy van ez mennyire működik itt Európában, ami Amerikában, hogy ugye Amerikában az előzenekar az a Lil Kim lett volna,
2: aha,
1: és őt hozzák Európába. Tehát itt Európában az európai koncerteken, és a Lil Kim lesz majd a Pussycat Dolls előzenekar.
2: Mert azt gondolom, hogy előzenekarnak az is belefér. Tehát, hogyha egy sokkal, nem is tudom, nem a kevésbé jegyzett rappert hoztak volna, mint a Lil Kim, az is be, mit tudom én, Queen Pen, ugye?
1: Oké, de hogy mondjuk, de lehetett mondjuk volna egy sokkal jobban jegyzett, de már, hogy is mondjam, csak karrierje zenikén túllévő egykori.
2: Továbbra is azt mondom, hogy itt Európában ez is belefér, hogy legyen egy Lil Kim az elején, mert a Pussycat Dolls-ra úgyis be fognak jönni az emberek.
1: Jó, nem gondolom. Én nem tudom eldönteni.
2: Százalékos arányban hagyok tévedni valót benne, de jó,
1: na, lehet, kiderül ezek szeptemberben indul az európai turné, lehet, hogy még azt is le fogják fújni, mert annyira nem. Azért mondom, én tényleg csak ilyen abszolút kíváncsiság jelleggel, hogy mondom, te, neked erről mi a véleményed? Én nem nagyon tudtam eldönteni, hogy ami ott nem működik Amerikában, de amerikai, az itt Európában mennyire lehet így izgalmas. Na majd kiderül.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Tehát ez hát tényleg, hát három gyermekkel, hát lelkileg már rákészültél? Vagy
2: mire?
1: Hogy bírod a vakáció első pár napját?
2: De teljesen jó, mert én is elmentem a vakációra.
1: Őket meg otthon hagytad, vagy nem? Igen, mert úgy lenne ez igazi.
2: Nem, én szeretem őket, és szeretem, otthon vannak. Nyilván persze van, amikor a bizonyos dolgok az ember agyára tudnak menni, de nem aztán mondod. Ezt felettetik, hogy nem rögtön jön, apunk, mit tudom, dobáljál fel a levegőbe, és akkor rögtön tudod, az ember arra koncentrál, hogy el is tudjam kapni.
1: Igen, vagy szóval, ugye valami nagyobb elmagasságú helyiségben tud mindezt megtenni, jó van akkor.
2: Szóval érted. Persze. Tudom, van ez, hogy alig várják már szeptembert a kedves szülőkollégák.
1: Két hónapon keresztül neked kell szórakoztatni a gyereket, és nem egy intézményben. Na mindegy, jó van. Hanyusz, köszi szépen, jövőket várok.
2: Igen.
1: Így.
2: Sziasztok.
1: Igen? Okay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiány Zalavár megyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a beteg panaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozó

0: kapcsolatos riasztások száma.
1: Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzott hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítők közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
1: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki záporvai zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Amire mi azt szoktuk mondani, hogy csapj bele, az angol száz országokban úgy hangzik, hogy give me a five. Próbálták ezt itthon is meghonosítani, hogy adj egy ötöst. Szerintem annyira nem sikerült. Mi minden esetre két ötöst is adunk a következő órában. A Maroon 5-tól a Payphone-t, illetve a Five-tól. A Keep a Moving, Shakira és Aloka után.
4: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék. Kánikula, ameddig a szem ellát, úgyhogy a most érkező dal ennél aktuálisabb nem is lehetne. Nem is nagyon értem, hogy a megjelenés évében 2000-ben ez, hogy február 15-én jelent meg. Cisco érkezik a Tank Song-gal itt a Westen, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, ha már időről időre mindig feltűnik nálunk Kelly Rowland és énekel egy piciket a munkáról, utána néztem, hogy ő jelenleg hogy is áll melókkal. Februárban mutatták be a főszereplésével készült Relationship Ghost című romantikus végjátékot, és valamikor idén szeptemberben pedig indul az angol The Voice 14. évada, ahol ő lesz az egyik mentor.

a világ. Best FM a legjobb zenék, Trans Legends volt a címe annak a bulinak, amelynek keretein belül április 11-én a most érkező Mauro Picotto ismételten Budapesten pörgette élőben a lemezeket, és hát ha már legendák, akkor nyilván legendás dalok is pörögtek. Ez is, ami gyakorlatilag világsztárt csinált Mauro Picottóból. Érkezik a Komodo itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat, szökésben a zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAVA a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben ügytelen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is.

0: Az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
1: Körözést adtak ki a Zalai Áh Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 1984-ben ezen a napon került fel a Duran Duran kislemeze, a The Reflex, az amerikai kislemezlista élére, ami hát angol zenekartól már akkor is nagy bravúrnak számított. Most nem egy 84-es, hanem egy 20 évvel későbbi, egy 2004-es kislemez, a Reach Out for the Sunrise indítja a következő órát itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Azt teljesen értem, hogy miért rájuk esett a választás, hogy ők legyenek a Red Hot Chili Peppers előzenekar a Finnországban, de hogy kinek az ötlete volt az, hogy a Roxette közönségét ők melegítsék be. Érdekes. Jön a The Rasmus és az In The Shadows.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta a rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
1: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélység.

0: kerülhet. A kutatás szerint minden tizedik autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Múlt hét pénteken nagyon rövidke ötállomásos európai turnéjának végére ért a TLC Londonban, amiből ráadásul egy milánói bulit el is halasztottak. Úgyhogy most egy picike pihenő, és aztán szeptemberben indulnak turnéra az M-Vogue-gal meg a Salt-N-Pepa-val. Nálunk viszont nem pihennek, hamarosan jön a No Scrubs.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best FM a legjobb zenék, napról napra, fokról fokra emelkedik a nappali maximum, ami azt jelenti, hogy jövő hétfőn 38 fokos nappali maximumra kell számítani országszerte. Mindenhol, aki erre a hétre időzítette a nyaralását, a legjobban tette. Holnap 33 fok, nagyon minimális felhő, csapadék és szél.

Best FM, a legjobb zenék. Ricky Martin azért olyan nagyon nem kényeztetett el minket az elmúlt évtizedekben magyarországi koncertekkel. 2006-ban volt itt először, aztán rögtön kellett rá 12 évet várni, hogy megint jöjjön. Most azért már viszonylag sűrűbben tűnik fel Magyarországon. 24-ben volt egy ingyenes koncertje a Hősök terén, és egy hónap múlva ismételten jó szokásához hívem, mondhatni. A Pap Lászlóban lehet majd is.

Best FM a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És a hétfőn elkezdődött nyári szünetnek köszönhetően könnyen lehet, hogy nagyon sokaknak összemosódnak a napok. Lehet, hogy ebbe a csapdába esett bele Cuny Williams és Wickfield is, mert hogy mind a ketten már most keddeste a szombatról énekelnek. Móni Labban jön majd Cuny Williams és a Saturday-jel, a Saturday Night-ot pedig majd Wickfield hozza.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagy lemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most érkező Spike-ra. Egyetlen lemezük jelent meg, annak is ez a címe, The Album. Erről most a legnagyobb kis lemez, a Respect, mit a Best FM.

Best of a legjobb zenék. Arrébb van még ugyanaz szombat, de azért jöjjön most a Saturday. Neked egy lépésen mégiscsak közelebb kerültünk a hétvégéhez, mert hogy a keddet ezennel ki is pipálhatjuk. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap szerda, ami azt jelenti, hogy pop és rádiós slágerek 120 perces mixével indítjuk majd a szerda estét. Jön Kuni Williams, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.